amotano dinga hayni ni joju sen yin yang adigel hon laiblam na joju sen hende bang tu dok hayni ju ba chi do sen nin ta don de video so fu yi gamba no my tigli so fu yi gamba ama sen dinga mana la bi na bal galai blala amotano ni widi gani dauni dunyen kuluna foga dunyen kuluna foga ta so bai so no nyangli ni wan war kaso kan juno